Kia ruena arriba valentete mubu kri kira na kemu kepi lenta kia ruena tom putem.